0: Ők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Míg a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: me.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában nem az élelmiszer a legdrágább termék, hanem maga az állam. Gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzuk le. Kiterjeszti az ellenőrzéseket az adóhatóság, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában a háztartások kiadásainak legnagyobb részét nem az élelmiszerek vagy a szolgáltatások teszik ki, hanem az állam felé fizetett terhek. Ugyanis a statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások összes kiadásának 33,6%-a, vagyis több mint egyharmada adókra, járulékokra és egyéb befizetésekre megy el. Ez meghaladja a nem élelmiszer jellegű termékekre és szolgáltatásokra fordított összegeket. A számok alapján a romániai lakosok gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzák le. A fogyasztási kiadások között a legkisebb arányt az oktatás képviseli. Egy háztartás havonta átlagosan mindössze 26 lejt fordít erre, ami a teljes fogyasztás 0,5%-a. Fokozza az ellenőrzéseket az országos adóhatóság azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg, a hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ANAF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák, különösen azokat, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a Pan Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki, egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Ager Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek... Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az Edupedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik, heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja 1 napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, 1 évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyváradon az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t. Derül ki a Kursz közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják, egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róhatóaknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Míg a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen. Ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is a következő egy órában is derűsebbé próbálja tenni a reggeleteket. Itt a 89,67-től pedig majd csatlakozik hozzám Balázs Anita is, és hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztelek benneteket. Elsőként Zara Lászon slágerével, szóljon tehát a Midnight Sun.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez

Reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyjáratként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na hát képzeljétek, tervben van Nagyváradon a Szilvás Szabas strand infrastruktúrájának korszerűsítése. Ennek részeként megújul maga a Szabas strand, amely részben homokos, részben füves felületeken várná a látogatókat. A tervek szerint azonban nem egy zsúfolt klasszikus strandról van szó, hanem egy természetközeli, visszafogottan kialakított térről. A felszereltség is ennek megfelelő lenne, napágyak, természetes anyagokból készült bútorok, zuhanyzók, költözők is könnyű szerkezetes illemhelyek szolgálnák a kikapcsolódni vágyók igényeit. Érdekelne is, hogy mit szóltok hozzá, várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek a legjobb.

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol mint halljátok a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszú Sanyi szól hozzátok, meg persze faggatózik, és nálatok ma annak kapcsán, hogy mit szóltok ahhoz, hogy megújul a szilvás. Ez a kezdeményezés egy kiváló hiánypótló irányt képvisel Nagyvárad városfejlesztésében. A Sebes-Körös partján fekvő szilvás övezet már eddig is a helyiek egy kedvenc természetes menedéke volt a kánikula elől. A tervezett zöld fenntartható megközelítés több szempontból is teli találat. Nézzük is meg, hogy miért működik jól ez a koncepció. Egyértelműen alternatíva a mesterséges fürdők szemben. A zajos betonozott élményfürdők, mint a Nymphea és a klasszikus medencék, mint például az Ősi strand mellett, óriási igény van az olyan minimalista terekre, ahol a folyóparti természet közelsége dominál. Fontos tényező a projektben a környezettudatos infrastruktúra is. A könnyű szerkezetes és természetes anyagokból készült bútorok, illemhelyek minimális ökológiai lábnyomot hagynak, így a terület megőrzi eredeti vadregényes báját, miközben civilizált körülményeket biztosít. A homokos rész a klasszikus tengerparti, folyóparti strandélményt hozza el, míg a füves területek megőrzik a hagyományos szilvásféle piknik hangulatot. Egy ilyen beruházás minőségi és ingyenes vagy alacsony költségű kikapcsolódási lehetőséget nyújt a váradiaknak és a turistáknak egyaránt. De érdekelne, hogy mi a véleményetek a témában, én pedig addig is hozom nektek a legjobb zenét.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy mit szóltok ahhoz, hogy megújul a szilvás. Tök jó meg minden, de bízom benne, hogy

fognak nagyon figyelni a kivitelezés során a folyó tisztaságára és a biztonságra, mivel Szabastrandról van szó, a sebeskörös vízminőségének folyamatos monitorozása és a biztonságos sodrású partszakasz kijelölése elengedhetetlen. Fontos lesz ugyanakkor a karbantartás és a tisztaság, a minimalista stílus csak akkor vonzó, ha a mosdók, zuhanyzók tiszták, és a hulladékkezelés hibátlanul működik a fő szezonban, és persze az is tényező, hogy a folyó vízszintje változékony, így a könnyű szerkezetes elemeknek mozgathatónak vagy ellenállónak kell lenniük az esetleges áradásokkal szemben. Na de érdekelne, hogy ti mit szóltok ehhez a jó hírhez, hogy megújul a szilvás. Van kint ezzel kapcsolatban egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményeteket, én pedig természetesen

nekem ugyanannyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok

0: Nagy ölelés nektek! Az elmúlt percekben Ákos Legere szólt, a következőkben pedig én fogok hozzátok. Ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, akinek nagyon-nagyon jó hírei vannak. Hát mondhatom azt, hogy visszatért a tavasz, bár ugye hőmérsékletek tekintetében eddig sem nagyon volt okunk panaszra, csak ugye sok volt már a borongós időből. Na most ez a mai nap úgy néz ki, hogy teljesen megszűnik, legalábbis az elkövetkező két hétre biztosan, vagy 10 napra, amit így előre jeleznek nekünk a meteorológusok. Már ma is szinte zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz. Jelen pillanatban is már 12-13 fokot mérhetünk, napi maximumként pedig akár 23 fok körül is tudunk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket. Az, hogy most mennyire terheli az utakat, forgalom, azt nem tudom, még ezzel kapcsolatban nem küldtetek infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor lenni szokott, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. De ha tudomásotok szerint van valahol valami megszokottól eltűrő történés, akkor ne fogjátok vissza magatokat, osszátok meg velünk is ezt az információt. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom cserébe most is a legkiválóbb dalokat.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Ez Club 7 is, tőlük a Don't Stop Moving, és hát igaz ez a városunkra is, folyamatosan mozgásban vagyunk, valami mindig történik, így annyira nem is meglepő, hogy Nagyvárad nyerte el a legjobb promóció díját a 2026-os az év úti célja gálán, amelyet még múlt héten rendeztek meg a konstancai kaszinóban. A város a Nagyvárad Hatás nevű kampánnyal érdemelte ki az elismerést. A fél éven át tartó reklámkampány célja az volt, hogy Bukarestben népszerűsítse Váradot és ösztönözze a Bukarest-Nagyvárad repülőjáratok használatát. A kampány közösségi médiás hirdetésekkel, influencerek bevonásával is bukaresti metróállomásokon elhelyezett reklámokkal zajlott. Az első szakasz a város felfedezésének élményére épített, a második pedig önironikus szlogennel próbálta felkelteni az érdeklődést. Nagyvárad a város, ahol nem történik semmi, gyere el és nézd meg, ha nem hiszed. Az év úti célja Románia egyik legfontosabb turisztikai versenye, ahol szakmai zsűri, közönségszavazás és országos felmérés alapján választják ki a nyerteseket. A díj komoly országos reklámértékkel bír, és hozzájárulhat a város turizmusának további erősödéséhez. Én pedig továbbra is szeretnék hozzájárulni a kellemes ébredésetekhez, úgyhogy akkor hozom nektek a legnagyobb slágereket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

6 óra 47 perc van, jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, a város egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Ma például azzal kapcsolatosan, hogy mit szóltak ahhoz, hogy megújul a szilvás. Csiki Pál azt írja, nem kéne hozzányúlni, Nagyváradon ez szerintem az egyetlen, amit még nem balfékeskedtek el eddig. Aztán Magyar János is írt, azt szólom hozzá, hogy pont az fog megszűnni, amit az emberek kerestek, a kötetlenség, az ingyenesség. A korlátolt agyú is látja, hogy ha a városvezetés valamire ráteszi a kezét, az a haszonszerzésről szól. Mondtam, vagy legalábbis érzékeltettem a korábbi hozzászólásaimban is, hogy max a levegővétel lesz ingyenes. Aztán Dalos Aranka is kommentelt, legyen modernizálva, mert sok várali lakosnak túlzó az akvaparkba való beléptidíj. Igaz, én utoljára nagyon sok éve jártam ott, akkor még semmilyen felújítás nem volt ott. Aztán Szász Roland is írt, ha nem tudnám, hogy mindent érdekkel csinálnak, és nem a mi érdekeinkért természetesen, még akkor el is hinném a csodát. Eleinte jó lesz, aztán majd pénzért lesz az is, mint minden. Taludi Zsuzsa is kommentelt, valószínű szép lesz, ha kész lesz, aztán Kollár Tíme is írt, ha korszerűsítenek valamit, az soha nem lesz ingyen. Rég nem jártam arra, de ha csinálnak is valami jót, egy hétnél tovább nem tart, mert lesz olyan, aki elrontja egy-kettőre sajnos. Aztán Dó Magdi is írt, még a végén jót is tudnak csinálni? Ja nem, a város magának szeretné azt is. Egyedüli szűz terület, ahol még nem volt a modernizálás, lebetonozás művészete. Az nem meglepő, hogy pont azért mennek az emberek oda, mert természetes is ingyen van. Na akkor ennek is furcs, pedig még a napsugár ingyen van. Csak el ne olvassa a nagytestvér, mert holnaptól számláz. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is nektek a

0: zavarokat épít be az árba.
1: Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíj matricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs D-címen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-Rovinietta portálon, vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékletekkel. Elvégre mindjárt itt a nyár, így az sem meglepő, hogy jelenleg 12-13 fok körül mérhetünk, és a napi maximum várhatóan ma is olyan 23 fok környékén mozog majd. Enyhe légmozgás mellett is további jó hír, hogy fronthatás sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM közlekedési információk.
3: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
2: És most jó reggelt!
0: Ez a Reggeli Plusz.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
0: A legfontosabb hírek,
2: információk,
0: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
3: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
5: és Hosszú Sanyival. Május 20-a, szerda van. Boldog névnapot kívánunk Bernát és Felícia nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
3: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszorre, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az otthonod homlokzatának elegáns megjelenése, a Dedemánnál a 17 liter fászát kültéri mosható festék 3 liter alapozóval csak 229 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, melegrekordokra és aszályra kell készülni idén Európában. Legalábbis az előrejelzések alapján. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. Írja elemzésében Kiselica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíj matricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díjcímen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinietta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékletekkel. Elvégre mindjárt itt a nyár, így az sem meglepő, hogy jelenleg 12-13 fok körül mérhetünk, és a napi maximum várhatalma is olyan 23 fok környékén mozog majd. Enyhe légmozgás mellett is további jó hír, hogy fronthatás sem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain. Beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartás mindenkinek.
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
9: Például hamarosan arról is beszélünk, hogy meglepő eredményt hozott a kiberbiztonsági felmérés. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a pluszon.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten, a legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik egy friss felmérés szerint. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket, a biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A kutatás arra mutat rá, hogy a válaszadók 44%-a hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja. Eközben 69%-uk személyes alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat, 48%-uk saját adathordozót csatlakoztat a céges számítógéphez, az incidensek bejelentési aránya az IT részleg felé pedig mindössze 37%, szemben a kizárólag hivatalos infrastruktúrán dolgozók körében mért 55%-kal.
0: Jó, hát ez mondjuk az adott cégnek a felelőssége kellene, hogy legyen szerintem, vagy az ő felelőssége, hogy a dolgozókat milyen módon tájékoztatja ezeknek a veszélyeiről. De egyébként nyilván az sem segít a helyzeten, hogy most ennyire annyira kétlakiak vagyunk már így a munka tekintetében, ugye divatba jött ez a home office, de azért igen. Van, hogy időnként mégiscsak be kell menni az irodába, szóval ez azért nyilván így
1: összemosódtak.
0: Igen. Így van. Ugyanakkor meg minél magasabb pozícióban van valaki, annál kevésbé foglalkozik ilyen részletkérdésekkel.
1: Hát igen, ezt most látjuk azért a felmérésből, hogy ugye a menedzserek a legkártékonyabbak idézőjelben ilyen szempontból, mert ők azok, akik nem igazán figyelnek arra oda, hogy levédjék.
0: Igen, akár de a... nem is hibáztatom őket végül is ezért, mert valahol annyira máshol van a fókusz, hogy egyszerűen nem foglalkoznak ilyen apróságokkal, ilyen apró részletekkel. Amúgy meg nyilván ez mégsem annyira apró részlet, mert ugye hatással van az egész infrastruktúrára, a céges infrastruktúrára, hogyha van valami probléma, ha valami adódik, akár csak egy vírus, hát azért elég komoly károkat tud okozni egy adott rendszerben.
1: Igen, de mondjuk azért anyagi szempontból sem elhanyagolandó, hogyha most minden alkalmazottnak a gépére telepítenek különböző ilyen védő vírusírtókat, meg különböző... Igen. alkalmazásokat, nem is tudom, milyennek a pontos kifejezése, ezek a kibertámadások elleni védelmet,
0: igen.
1: Azért gondolom, hogy az is nem egy olcsó mulatság lenne most, ha mondjuk egy olyan vállalkozásról van szó, ahol több százan dolgoznak. Nyilván. Nem? Tehát, hogy megteremteni ilyen szempontból a feltételeket, meg ugye akkor mindenféle adathordozót biztosítani az alkalmazottnak. Most gondolok arra, hogy mondjuk valaki délelőtt elvégez a munkájának egy adott hányadát, és igen. akkor a kis pendrive-jára felmásolja, és otthon meg folytatja.
0: Akkor
1: ilyen szempontból is zsebbenyúlósabb lenne a történet, hogyha minden alkalmazottnak mondjuk egy otthoni számítógépet, vagy laptopot, egy munkahelyét, egy kis pendrive-ot, ilyen-olyan kis műgyűrkéket kellene biztosítani, hogy teljesen külön tudják választani a magán és a munkahelyi dolgaikat, az azért nem lenne egy olcsó történet.
0: Nyilván a kisebb cégek számára ezért kivitelezhetetlen többnyire, ugye a beruházás mértéke miatt, és az ugye pont emiatt őket fenyegeti a legnagyobb veszély. Nekik ugye külön informatikusuk sem feltétlenül van, aki, hogyha adódik valami probléma, azt meg tudná oldani. Ugyanakkor meg nyilván ez a veszély, ez megvan ugye a nagyobb cégek esetében is, csak ott ugye biztosítja a vállalat az eszközöket megfelelő védelemmel, de egyébként, ha speciális adathordozót, vagy abban gondolkodok, igazából azt a részét annyira mondjuk nem látom el, de nehezen tudom elképzelni, hogy lenne olyan adathordozó, ami már önmagában rendelkezik olyan védelmi funkciókkal, ami ki tudja szűrni azt, hogyha valami kártékony program, vagy akár összetevő kerülne fölmásolásra rá.
1: Hát ezt igen, ezt én is elképzelhetetlennek tartom.
0: Ezt nehéz, ezt nagyon nehéz kivédeni. Úgyhogy csak azzal lehet ezt megvalósítani, hogyha maga a rendszer, vagy az a céges gép az tartalmaz olyan megfelelő, hatékonysággal működő vírusírtót, vagy valami blokkoló programot, ami ki tudja szűrni ezeket a kártékony fájlokat. Na de egyébként érdekelne bennünket az is, hogy ti hogy látjátok, hogy ti mennyire tapasztaltatok például már olyat, hogy nálatok esetleg a cégnél fordult-e már olyan elő, hogy valami probléma adódott ebből, meg persze azt is megoszthatjátok velük, hogy milyen arányban dolgoztak, inkább otthonról, kíváncsiak vagyunk rá. Cserébe pedig adjuk most is a legjobb zenéket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Hát ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
2: Valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
1: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzá Anita is.
2: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is, addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, nincs lehetetlen, csak olyan lehetőség, amire eddig nem gondoltunk. Legyen szép és tartalmas a napotok!
1: És jó rádiózást kívánunk!
3: Itt a Plusz FM. Reklám.
4: A nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
6: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
7: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3 az 1-ben, a nitrogén mellett magnéziumot és kalciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
8: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet. Inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel helyekre vezetik a lakosságot. Írja elemzésében Kiszalica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíj matricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs D-címen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinietta portálon, vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak elnényót, hanem szuper elnényót is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kellemes tavaszi időjárásunk sok napsütéssel. Ma a nappali csúcsértékek 23-24 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén pedig akár 27-28 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz közlekedési információk.
2: Újraindult a forgalom Nagyváradon, a Zona és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposolói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. május 20-a szerda, a staféta átvéve a 89,6-on pedig már pörög és a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágereinkkel. És ha már slágerek, akkor csapjunk is bele, további jó utat, jó rádiózást kívánok nektek, és ha esetleg munkából hallgattok bennünket, akkor jó munkát, kitartást!
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Szép jó reggelt, nagyváradiak! Környékbeliek, egy helyi információ. Jóváhagyták egy új iskola megépítésének finanszírozását a Váradszőlősi Tompa Mihály utcában, közölte mindezt a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az új tanintézmény pontosan a Tompa Mihály utca 36 szám alatt épül fel, jelenleg pedig a tervezési és kivitelezési munkálatok közbeszerzési eljárása zajlik. A tervek szerint az iskola két különálló épülettömbből áll majd. Az egyikben tantermeket és adminisztratív helyiségeket alakítanak ki, a másik épület pedig a sporttevékenységeknek és az iskolai rendezvényeknek ad helyet. A két épület között kültéri sportpályákat is kialakítanak egyébként. Az új oktatási intézmény összesen 1250 diák befogadására lesz alkalmas. A polgármester hivatal szerint a beruházás része annak a hosszú távú fejlesztési programnak, amelynek célja Nagyvárad oktatási infrastruktúrájának bővítése és korszerűsítése a diákok, a pedagógusok és a helyi közösség érdekében.

A slágerek és jó hírek itt a szerda délelőtti pluszban. Jól haladnak a munkálatok az Észak-Erdélyi autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti 3C2 jelzésű szakaszán. A több mint 28 kilométeres útszakasz kivitelezése már 42%-os készültségi foknál tart. A mostani időszak egyik legfontosabb munkafolyamata az úgynevezett hidraulikus kötőanyaggal stabilizált zúzott kőréteg terítése, amely az aszfaltozás előtti egyik alapvető rétegnek számít. Ezt egyébként most tanultam meg én is. Az Észak-Erdélyi autópálya ezen szakasza fontos összeköttetést biztosít majd Bihar megye és az ország nyugati autópálya hálózata között. Jól haladnak tehát a munkálatok az Észak-Erdélyi autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti 3C2 jelzésű szakaszán. Hozzánk pedig már be is robog egy magyar sláger, itt van a Magna Cum Laude és a Pálinka dal.

0: Elton John és Britney közösét hallottuk itt a 89,6-on, 8 óra múlt 27 perccel. Ez pedig azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk. A folytatásban már is érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, ez pedig a mai nap folyamán. Ábrahám Miklós hozzá nekünk, és például szótejt arról, hogy kiterjesztették volna magánszemélyekre is a kötelező e-számla rendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. A részletekkel érkezik, én pedig jövök majd a legszuperebb slágerekkel a hírek után.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nyáron visszatér a Waves Fesztivál július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequency,

0: Cis, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House.
1: Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki!
0: Jegyekért keresd a lifetickets.ru-t és a vapesfestival.ru-t.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Janikaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Janikaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a még több otthoni kikapcsolódás, a Dedemannál a Sea Rose kanapé 899 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
8: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
9: FM-en, interneten és mobilon
10: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
9: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számla rendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világkészletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból,

way! Lady Gaga és Dolce legújabb közösségét hallottuk itt a szerda délelőtti pluszban, ez volt a Runway. Én pedig egy jó hírrel érkeztem. Nagyvárad nyerte a legjobb promóció kategória díját a 2026-os az év úti célja gálán, amelyet csütörtök este rendeztek meg a konstancai kaszinóban. Derül ki a Visitor Rádia Egyesület közleményéből. A város a Nagyvárad hatás nevű turisztikai kampánnyal érdemelte ki az elismerést. Amint egy 6 hónapon át zajló kampány fő célja az volt, hogy a bukarestiek figyelmét

Nagyváradra irányítsa, valamint népszerűsítse a két város közötti repülőjáratokat. A promóció több platformon futott, közösségi médiában, influencerek közreműködésével, illetve bukaresti metroállomásokon elhelyezett reklámokon keresztül. A kampány első szakasza Nagyvárad hangulatát és turisztikai látványosságait mutatta be, míg a második egy szokatlanul önironikus üzenettel próbálta felkelteni az érdeklődést, és hát ezek szerint sikerült is. Így hangzik ez az üzenet: Nagyvárad, a város, ahol nem történik semmi. Gyere el és nézd meg, ha nem hiszed. Ez az év úti célja, a verseny egyébként Románia egyik legfontosabb turisztikai megmérettetése, ahol a nyerteseket szakmai zsűri, közönségszavazatok és országos kutatások alapján választják ki. A mostani díj tovább növelheti Nagyvárad ismertségét és erősíteti a város turisztikai vonzerejét.

0: Ez volt a Follow the Flow és a Porszem című daluk, mi pedig ezzel zárjuk a szerda délelőtti plusz első óráját, 8 óra 57 perc, a folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket a leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok van, engem déli 12 óráig elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A szerda délelőtti pluszt pedig Sabrina Carpenter dalával folytatjuk. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Védje talaját és növelje hozamát a Genesis Green Max-szal. Ez a speciális nitrogén műtrágya nem csak táplál, de gyógyít is. Kiemelkedő kalcium és magnézium tartalma egyetlen menetben fedezi növényei teljes igényét. Minden tonna Green Max felér egy méztrágyázással. Javítja a talajszerkezetet és a vízháztartást, így növényei a szélsőséges aszályt is jobban bírják. Green Max. A nitrogén, a kalcium és a magnézium ereje egyetlen szemcsében. A pontos részletekért keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy kattintson a genesispartner.ro oldalra.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haver Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sörára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirkemellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Igazi szenzáció!
6: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
7: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust domoltelemiát csupán 12,49 banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kiló papírtörlőt csupán 9,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számla rendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világkészletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapját. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes tavaszi időjárásunk sok napsütéssel. Ma a nappali csúcsértékek 23-24 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén pedig akár 27-28 fokot is mérhetünk, majd csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon, azon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löpusolói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
5: magyar kedvencekkel.
0: Hello, nagyváradiak, környékbeliek, 2026. május 20-a, 89,6-on pedig elstartol a délelőtti plusz második órája. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Május 20-a 2018 óta méhek világnapja, és hát ma a Bernátokat, illetve a Feliciákat ünnepeljük névnapjuk alkalmából. Ha pedig vannak születésnapos hallgatóink, akkor benneteket is Isten éltessen nagyon sokáig. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és persze a következő slágerünket. Jó utat, jó rádiózást, és jó munkát kívánok nektek!
5: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Nem lenne elég az építkezésekből és a munkálatokból Nagyváradon. Hát pénteken megkezdődnek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasúti főpályaudvarnál, illetve a Körös bevásárlóközpontnál. Az aluljáró építések idején pedig több szakaszban ideiglenesen forgalomkorlátozásokat és útvonalmódosításokat vezetnek be. A forgalmat teljesen lezárják a főutcának a Petőfi Park és a Rítók Zsigmond, tehát a George Enescu és a Staroveszki, tehát a Megéri utcák kereszteződések közötti szakaszon. A pályaudvar környékén is lezárják a főutcát, a Praj György, tehát a Berzei utca és a Stefán Csemáry Sugár út körforgalmától egészen a Vasutas kórház előtti részig. A főutca és a Petőfi Park kereszteződésénél teljesen lezárják az autós forgalmat, kizárólag az ott található ingatlanokat lehet majd megközelíteni ideiglenes útvonalakon keresztül. A polgármesteri hivatal és mi is arra kérünk benneteket, autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjetek. Figyeljétek az ideiglenes közlekedési táblákat, és lehetőség szerint használjátok a kerülő utakat. És mondom, hogy melyik szakaszt lehet használni, melyik útvonalon lehet majd közlekedni. A Stefán Csemáry Sugár út, a Berzei utca, Kanonok sor, Múzeum utca, körforgalom, Lukács György, tehát a Nikolaj és Zsiga utca, a Brassovolói utca, majd a főutca útvonalon lehet majd közlekedni. Tehát a gyalogosokat is arra kérik, hogy kizárólag a kijelölt ideiglenes útvonalakat használják, és tartsák be a munkaterületeknél kihelyezett korlátozásokat.

Nagyon jó hírrel érkeztem, pluszosok, a Nagyváradi Állami Egyetem képzőművészeti kara meghirdette a vázlatfüzet. Emlékek a jövőből országos vizuális művészeti versenyt, amely idén harmadik alkalommal várja a fiatal alkotókat. A kezdeményezés célja, hogy felfedezze és támogassa a tehetséges diákokat, akik művészi pályára készülnek. A verseny különlegessége pedig, hogy nem kész kidolgozott műveket várnak, hanem a kreatív folyamat közvetlen lenyomatát, a vázlatfüzetet vagy képi naplót. A pályázók szabadon választhatnak technikát, a hagyományos kézi rajztól kezdve a digitális képfeldolgozásig minden megengedett. A jelentkezéshez egy legalább 10 munkát tartalmazó vázlatfüzetet kell beszkennelni és PDF formátumban benyújtani az artevisuale.concours@gmail.com e-mail címre. Itt fel kell tüntetni a személyes adatokat a választott képzési program megjelölésével, például design, grafika, divattervezés, díszítőművészet vagy festészet, bármit, amit ő választott. A beadási határidő június 12-e. A verseny nem csak szakmai elismerést, hanem komoly előnyt is jelent a továbbtanulásnál. Az első díjasok felvételi vizsga nélkül államilag finanszírozott helyre juthatnak be az egyetemre, míg a második és harmadik helyezettek mentesülnek a felvételi első rostáló jellegű próbája alól. A nyertes munkákat az egyetem online felületein is bemutatják majd. További részleteket pedig az egyetem honlapján olvashattok. Hajrá, hajrá művészek, tehát június 12-ig adhatjátok le a vázlatfüzeteteket vagy képi naplótokat, megéri.

0: Szuper kis lagerével fél időhöz érkeztünk itt a Szerda délelőtti plusz második órájában. A folytatásban, mert Ábrahám Miklós kollégám itt is van, hozza a bennünket leginkább érintő híreket, például beszámol arról, hogy magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számlarendszert, de jó hír, hogy a képviselőház elvetette a javaslatot. A részletekkel érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogoruló út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a könyveid rendezett tárolása, a Dedemannál a Margate könyvespolc csak 599 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Homok, vesekő. Az uraktív lító hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrend kiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Igazi szenzáció!
5: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
6: FM-en, interneten és mobilon
7: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
6: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számlarendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világkészletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásokról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapját. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes tavaszi időjárásunk sok napsütéssel. Ma a nappali csúcsértékek 23-24 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén pedig akár 27-28 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánuli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most vissza a zenéhez.
0: Beri és Váci Eszter közösével folytatjuk a szerda délelőtöt, ez lesz az Egyedül című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
6: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Több mint 75 millió lejes európai támogatásból új bútorokkal, digitális eszközökkel és korszerű tanfelszereléssel látják el a nagyváradi iskolákat és óvodákat pluszosok. A fejlesztések már több intézményben zajlanak, sőt, külön támogatást kap a szakoktatás is. A Mihály Vitézul Műszaki Kollégium és a Parthenié Kozmá Közgazdasági Kollégium gyakorlati műhelyét új oktatási eszközökkel látják el. Emellett fejlesztik a Traján Vujem Műszaki Kollégium és a Konstantin Brünkus Technológiai Líceum szakmai műhelyeit is. A projekt részeként zenei kabinetek, logopédiai termek, nyelvi laborok és még a gyermekpalota gokart kabinete is új felszereléseket kap. A beruházás mérete jól mutatja, hogy milyen átfogó fejlesztésről van szó. Összesen 1275 tantermet és óvodai csoportszobát látnak el új bútorokkal és taneszközökkel. Emellett 31 természettudományos laboratóriumot korszerűsítenek, köztük fizika, kémia és biológia laborokat, valamint multidisziplináris laborokat.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Május 20, 21 és 22-én több kulturális, irodalmi és tudományos program is várja az érdeklődőket a 34. Festum Veredinum utórendezvényein. Ma, május 20-án, szerdán 18.30-tól mutatják be az In Memoriam Dukrét Géza című kötetet, amely a neves földrajztanár, néprajzkutató és műemlékvédő életműve és szellemi örökség előtt tiszteleg. Május 21-én a Párciumi Keresztény Egyetem 9 órától rendezi meg az Animéter animációs konferenciát, amely az erdélyi és párciumi animáció világát helyezik középpontba. Ugyancsak csütörtökön 18 órától a Nagyváradi Könyvklub Bauer Barbara Most élsz című regénye köré

0: szervez irodalmi és zenei estet, ahol Máté Péter dalai is felcsendülnek. Szintén 18 órától látható a Kriza János mesei című előadás a Kis Stúdió Színházban, amely a magyar népesség és a székely népi hagyomány világát idézi meg. Pinteken 10 órától pedig kezdődik a 4. Varadinum Tudományos Diákköri Konferencia, amelyen fiatal kutatók mutatják be munkáikat. A rendezvény kiemelt meghívottja Romsics Ignác Széchenyi díjas történész lesz. Várnak mindenkit nagy szeretettel, a részletes programért pedig látogassatok el a festumvaradinum.ro weboldalra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Dr. Béres és a Jazz meg az Ma jól vagyok című dalával zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra pluszosok. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont elmondanám nektek, ha van bármilyen kérdésetek, információtok, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok mindenképp 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. A következő órát pedig ezzel a slágerrel indítjuk, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk, figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet. Inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. Írja elemzésében Kiselica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíjmatricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük. amelyet regisztrációs D-címen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-Rovinieta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes tavaszi időjárásunk sok napsütéssel. Ma a nappali csúcsértékek 23-24 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén pedig akár 27-28 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon, azon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löpusolói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 10 óra múlt 5 perccel a 89,6-on pedig már folytatódik is a szerda délelőtti plusz itt a 89,6-on. Szegedi Mária vagyok, nagyváradiak, környékbeliek, hatalmas szeretettel köszöntelek benneteket, köszi, hogy itt vagytok velem ma is. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel a következő 60 percben is, úgyhogy mindenképp tartsatok velem. Mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne. A folytatásban pedig már itt is van Harry Styles-dala. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, jól tudjátok, hogy már csak néhány nap maradt az egyéni adóbevallás, vagyis a D212-es nyomtatvány benyújtására és az esetleges adóhátralékok rendezésére. Az NF emlékeztetése szerint a határidő május 25-e, és főként azokat érinti, akik tavaly fizetésen kívüli jövedelmekhez jutottak. A bevallásban a 2025-ben szerzett bevételeket kell feltüntetni, és ezen keresztül számolják el a jövedelemadót, illetve bizonyos esetekben a nyugdíj és egészségbiztosítási hozzájárulásokat is. A kötelezettség érintheti többek között az egyéni vállalkozókat, szabadúszókat, lakáskiadásból, szerzői jogdíjból vagy befektetésekből származó jövedelemmel rendelkezőket, de a külföldi bevételeket és egyéb adóköteles jövedelmeket is. Az adóbevallás online a SZEPEVE rendszeren keresztül is benyújtható, de továbbra is lehetőség van személyesen vagy postai úton leadni. Újdonság idén az előre kitöltött bevallás, amelyben az ANAF automatikusan feltüntet bizonyos adatokat. Ezeket azonban a felhasználóknak mindenképp ellenőrizniük kell, mert a tapasztalatok szerint előfordulhatnak hibák. Az adóhatóság arra is figyelmeztet bennünket, hogy a hibás bevallás később javítható helyesbítő nyilatkozattal. Ez egy kicsit megnyugtató. A május 25-i határidő elmulasztása viszont késedelmi kamatokat és büntetéseket vonhat maga után.

Pluszosok, a tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint május 18 és 22-e között zajlik a párbölcsődés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát. Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben a bölcsőde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsődéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kiscsoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25 és június 18-a között zajlik, a második szakasz pedig június 22 és 26-a között. Azoknak, akiket az első két szakaszban sehova nem sikerült beiratniuk, augusztus 17 és 27-e között lehet majd jelentkezni. A tanügyminisztérium emlékeztet bennünket, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagy csoportot.

0: Ez volt Olivia Dean és a So Easy, mi pedig fél időhöz érkeztünk a szerda délelőtti plusz harmadik órájában. Egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket. A legszuperebb slágereinkkel, tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számla rendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világkészletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapját. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A következő percekben a szerda délelőtti plusz ritmusát a Halott pénz és Olá Helena kettőse diktálja. Érkezik a Szétszeretlek című daluk. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

Gyerek és a remek programajánlók itt a Plusz FM szerda délelőtti adásában. Az ENSZ Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében egy különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítást tekinthető meg a püspöki palotában. Nagybányai remek művek magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Koráni kurátor nevéhez fűződik, aki az ENSZ Galéria gyűjteményére, valamint Magyarország és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől az impresszionizmuson és posztimpresszionizmuson át egészen az avantgárd irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Eleni Koráni kurátorral pedig mi is készítettünk egy interjút, ami természetesen visszahallgatható a plusfm.ro weboldalunkon az interjúk menüpont alatt. A tárlatot pedig június 20-áig tekinthetitek meg, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállítóterében. Kihagyhatatlan kiállítás, ajánlom nektek nagy szeretettel!

orvosok, hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. Ugyanakkor lényeges újítás, hogy egy felhasználó név és egy jelszó segítségével minden páciens hozzáférhet majd a saját korlapjához, a mobiltelefonján, laptopján, számítógépén vagy táblagépén. Ugyanakkor a páciens kortörténete minden orvos számára látható lesz, akihez a beteg fordul. Ez a szóban forgó platform nyártól válik elérhetővé.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradiak, környékbeliek, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran, míg déli 12 óráig elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy átadom a mikrofont Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Én pedig a hírek után Zere Lárszondalával várlak vissza benneteket. Mutatom, ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
4: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár...
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy friss felmérés szerint a romániai dolgozók Európa leginkább elkötelezett munkavállalói közé tartoznak. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az élmezőnyben szerepel Európában a munkavállalói elkötelezettség tekintetében. Nálunk a dolgozók 31%-a viszonyul felelősségteljesen a munkahelyéhez. Derül ki a Gallup intézet felméréséből. Az adat globális viszonylatban különösen figyelemre méltó, amikor is a munkavállalók motivációja és munkahelyi kötődése folyamatosan csökken. Európa immár 6. éve a világ legkevésbé elkötelezett régiója. Jól lehet, a kontinens dolgozói kevesebb stresszről számolnak be, mint az amerikaiak vagy a kanadaiak. A Gallup arra figyelmeztet, hogy a motiváció visszaesése súlyos gazdasági következményekkel járhat. A globális GDP akár 9%-a is elveszhet a munkahelyi elkötelezettség hiánya miatt. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt. Bizonyos esetekben pedig már nem szükséges a szomszédok közvetlen beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzat szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont nem. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt. Az utazási irodák azt tapasztalják, hogy Tunézia, Marokkó, de más könnyen megközelíthető európai célok irányában is beroppant a kereslet. Nőtt az érdeklődés a belföldi turizmus iránt is. Ebben az esetben a hegyek, a tengerpart, a Duna-delta, valamint a tematikus körútak is felkerültek a nyaralási listákra. Akkor továbbra is nagy a kereslet Törökország, Görögország és Egyiptom iránt. Az idegenforgalmi szakemberek szerint ezek még mindig jó árértékarányt kínálnak, és biztonságosnak számítanak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Lassan melegszik az idő, ma már 23 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megélénkülhet. Ugyanakkor jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták. És most élőben Margitáról
8: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
7: magyar kedvencekkel.
6: No, hát már is szerdánál tartunk, 2026. május 20-a a dátum, ez pedig a hét közepe, illetve a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és 321-es tartol a sláger plusz a mikrofonnál, a következő 4 óra műsorvezető házigazdája Kessérű Tomi. Készüljetek füleket kinyitni, nagyon jó zenéket hozok magammal, természetesen nem hiányozhatnak a fontos helyi információk, és a színes hírek, az érdekességek sem a nagyvilágból. Az első órában ráadásul egy nagyon izgalmas témával készültem nektek, hát a gízai nagy piramis legújabb feltárt titka, hogy akár UFO rádió is lehetett. Nyomozunk az ügyben az óra második felében, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szép napot, nagyon szuper szerdát és jó rádiózást kívánok nektek!
7: Slágerek, magyar kedvencek Margittán! Ez a Plusz FM! Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez a Plusz FM, és ez a Sláger Plusz természetesen. A lakossági véleményezést követően Margita helyi tanácsa április 30-ai ülésén egyhangulag úgy döntött, hogy teljes mértékben kitiltja a város területéről a szerencsejáték gépeket és kaszinókat. A határozat alól csupán a Román Lottó Társaság játékai jelentenek kivételt. A korábban lebonyolított online konzultáción a válaszadók 83%-a a játéktermek teljes felszámolását támogatta. A polgármester szerint a mostani tanácsi döntés egy fontos lépés afelé, hogy Margita tisztább, nyugodtabb és biztonságosabb várossá váljon. Országos szinten mindez egy olyan szabályozási szigorítási hullámba illeszkedik, amely 2026 elején adott közvetlenebb beleszólást a helyi önkormányzatoknak a játékgépeket működtető termek sorsába. Az új előírások nyomán a települések már nem csak országos engedélyek alapján kötelesek eltűrni a pénznyelő automaták jelenlétét, hanem saját hatáskörben is korlátozhatják, vagy akár teljesen megtilthatják ezek működését. Bihar megyében ennek nyomán több városban is napirendre került a kérdés. Élesden már döntöttek a tiltásról. Belényesben előkészítés alatt áll hasonló határozat. Nagyváradon pedig a város peremére szorítanák vissza a játéktermeket. Margita most ezek közül az egyik leghatározottabb lépést választotta a teljes kitiltással.

slágerek és magyar kedvencek dübörög szerdán a Plusz FM-en, a Sláger Plusz természetesen, és hozom nektek folyamatosan a fontos információkat is. Sokan úgy gondolják, hogy ha egy társasházban már több lakó is beépítette a balkonját, akkor ezt bárki különösebb engedély nélkül megteheti. A romániai szabályozás szerint azonban az erkélyek beépítéséhez továbbra is építési engedély szükséges, még akkor is, ha a tömbházban már léteznek hasonló átalakítások. A különbség inkább az, hogy az elmúlt években egyszerűsödött az engedélyeztetési eljárás, így kevesebb dokumentummal lehet elindítani az ügyintézést. Az engedély továbbra is a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A tulajdonosnak be kell nyújtani az építészeti ismertetőt, a felmérési rajzot, a homlokzati tervet, valamint az erkély beépítésére vonatkozó műszaki javaslatot. A dokumentáció része az eredeti tervező jóváhagyása is. Ez sok régi tömbház esetében problémát jelenthet, mivel a tervező már gyakran nem elérhető, vagy a dokumentáció hiányos. Ilyen helyzetben a törvény lehetővé teszi, hogy az érintett lakásra vagy helyiségre készített műszaki szakvéleménnyel helyettesítsék ezt a jóváhagyást. A szabályozásra a hozzájárulások terén is változott. A földszinti lakások esetében például 2020 óta már nem minden esetben szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezését kérni. Elegendő lehet a lakótársulás jóváhagyása. Ez azonban nem általános könnyítés minden helyzetre. A törvény szerint ez a szabály főként olyan munkálatokra alkalmazható, amelyek biztonsági okból történnek, a zaj vagy a szennyezés csökkentését szolgálják, illetve a lakók egészségének és biztonságának védelmét célozzák. Az engedély nélküli munkálatok ugyanakkor bírságot is maguk után vonhatnak, és az önkormányzat akár az eredeti állapot visszaállítását is elrendelheti. Emiatt a szakemberek szerint a még kisebbnek tűnő tömbházi átalakítások esetében is érdemes előzetesen tájékozódni a helyi szabályokról és az engedélyeztetési feltételekről. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csak szabályosan mindent!

mintázatokat mutatnak, amelyeket mondjuk egy fejlett civilizáció is felismerne. A legizgalmasabb rész az egészben, hogy a piramis koordinátái feltűnően közel vannak a fénysebesség számértékéhez. A régészek többsége szerint ez valószínűleg véletlen, de a kutatók nem zárják ki, hogy szándékos jelzés lehetett. A tanulmány megerősíti a belső spirális rámpa elméletét is, amely szerint a több tonnás köveket egy csigavonalban futó belső rámpán húzták fel. Ez magyaráz hogy hogyan épült fel ilyen gyorsan és precízen a piramis. A kozmikus jeladó teória egyelőre spekulatív, de nagyon jól mutatja, hogy a nagy piramis még ma is tele van megválaszolatlan kérdésekkel. Nagyon izgalmas egyébként a téma, amit a kutatók feldobtak és amiről beszélgetnek, és a legizgalmasabb az egészben talán az, hogy ki tudja, lehet, hogy ez a jeladó még mind a mai napig működik, és egyszer csak majd bekopogtatnak hozzánk a földön kívüliek. Várjuk őket nagyon sok szeretettel, bízom benne, hogy békében érkeznek. Addig meghallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket, ezt akár nekik is kilőhetnénk a világűrbe.

Kérem szépen, a Sláger Plusz első óráját akkor most lezárjuk, és megyünk tovább. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek természetesen. Szerda van, úgyhogy a mai napon ebben Ábrahám Miklós kollégám lesz a segítségünkre. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Amíg ő hozza a híreket, addig én természetesen válogatom össze nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Itt van az a dal, amivel jövök vissza a hírek után.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy friss felmérés szerint a romániai dolgozók Európa leginkább elkötelezett munkavállalói közé tartoznak. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az élmezőnyben szerepel Európában a munkavállalói elkötelezettség tekintetében. Nálunk a dolgozók 31%-a viszonyul felelősségteljesen a munkahelyéhez. Derül ki a Gallup intézet felméréséből. Az adat globális viszonylatban különösen figyelemre méltó, amikor is a munkavállalók motivációja és munkahelyi kötődése folyamatosan csökken. Európa immár 6. éve a világ legkevésbé elkötelezett régiója. Jól lehet, a kontinens dolgozói kevesebb stresszről számolnak be, mint az amerikaiak vagy a kanadaiak. A Gallup arra figyelmeztet, hogy a motiváció visszaesése súlyos gazdasági következményekkel járhat. A globális GDP akár 9%-a is elveszhet a munkahelyi elkötelezettség hiánya miatt. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt. Bizonyos esetekben pedig már nem szükséges a szomszédok közvetlen beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzat szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont nem. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt. Az utazási irodák azt tapasztalják, hogy Tunézia, Marokkó, de más könnyen megközelíthető európai célok irányában is berobbant a kereslet. Nőtt az érdeklődés a belföldi turizmus iránt is. Ebben az esetben a hegyek, a tengerpart, a Duna-delta, valamint a tematikus körútak is felkerültek a nyaralási listákra. Akkor továbbra is nagy a kereslet Törökország, Görögország és Egyiptom iránt. Az idegenforgalmi szakemberek szerint ezek még mindig jó árértékarányt kínálnak, és biztonságosnak számítanak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Lassan melegszik az idő, ma már 23 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megélénkülhet. Ugyanakkor jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
1: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: Szerdán folytatódik a Sláger Plusz a kedvenc adótokon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Plusz FM-en természetesen. 2026. május 20-a a pontos dátum, a mikrofonnál pedig ebben a 60 percben is Keserű Tomi. Érdemes időnként szétnézni a pincében, a padláson és a szekrények mélyén. Ugyanis képzeljétek el, közel 30 évig porosodott egy padláson egy vagyont érő Harry Potter kötet. Hogy melyikről van szó, az kiderül hamarosan. Közben jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei is természetesen, valamint azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Indulhatunk?
0: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kellemes szerdát nektek itt a Sláger Plusz második órájában a Plusz FM-en. No, újabb fontos info. A határozott időre alkalmazott munkavállalók a szerződés lejárata után is jogosultak lehetnek munkanélküli segélyre, amennyiben teljesítik a törvényben előírt feltételeket. Azok a személyek is kérhetnek munkanélküli segélyt, akiknek a határozott idejű munkaszerződése egyszerűen lejár. A törvény szerint ez nem minősül a munkavállaló hibájából bekövetkező munkaviszony megszűnésnek. A támogatás azonban nem jár automatikusan, hiszen az egyik legfontosabb feltétel, hogy az érintett személy az elmúlt 24 hónapban legalább 12 hónapnyi járulék fizetési idővel kell rendelkezzen. Emellett az érintett nem rendelkezhet 660 lejt meghaladó más rendszeres jövedelemmel. További feltétel, hogy az érintett még ne legyen jogosult nyugdíjra. Kiemelten fontos a határidők betartása is. A kérelmet a lakhely szerint illetékes munkaerő elhelyezési ügynökségnél kell benyújtani. Ha ezt legfeljebb 10 napon belül megteszik a munkaviszony megszűnését követően, akkor a támogatás már a munkahely elvesztését követő naptól járhat. Amennyiben a kérelmet később nyújtják be, a munkanélküli segélyt csak a regisztráció napjától folyósítják. A törvény ugyanakkor legfeljebb 12 hónapot enged a kérvény benyújtására, ezt követően a jogosultság végleg elveszik. A munkaviszony megszüntetésének módja szintén döntő jelentőségű. Nem jár munkanélküli segély azoknak, akik saját maguk mondanak fel, közös megegyezéssel szüntetik meg a szerződésüket, fegyelmi okból veszítik el állásukat, vagy nyugdíjba vonulnak. Remélem, hogy tudtam segíteni az infókkal. Köszönöm a figyelmeteket, folytatódik a Plusz FM-en a Sláger Plusz.

kell, hogy fogjam, érezzem, értsem, hogy bizseregjen tőlem minden részem. Nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem, mindig itt lesz. Úgyhogy útra kell kelnem, hogy megtaláljam, ma soha nem látok kincsem.

pluszon az autósoknak is hozok egy hírt a folytatásban. Újabb fontos lépést tette a közszolgáltatások digitalizálása felé a nagyváradi önkormányzat. Egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Primeriei 3 szám alatt található, a villamos sínek közelében és már a lakosság rendelkezésére áll. Az intelligens automata egyébként nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését anélkül, hogy a lakosoknak ügyfélszolgálati ablakhoz kellene menniük. Például a helyi adókat és illetékeket, épület, telek és gépjárműadó, anyakönyvi díjak, szabálysértési bírságok vagy személyi nyilvántartási illetékek, közüzemi számlákat, beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat, úgyhogy innentől kezdve ez már nem csak az autósokra vonatkozik természetesen. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel is. Minden tranzakció után nyugtát bocsát ki, a számlák és adók befizetése pedig vonalkód beolvasásával is elvégezhető. A Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbáljátok ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások, amelyek hát megkönnyítik az életünket és a mindennapjainkat. Úgyhogy tesztre fel! Közben megjönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Plusszal.

Most Leger plusz második órájában akkor takarítsunk egy kicsit, hát nézzünk szét a padláson, a pincében és a szekrények mélyén. Ki tudja, milyen kincsre bukkanunk. Erre itt a bizonyíték és a példa. Egy skót nő élete egyik legnagyobb meglepetését élte át egy egyszerű nagy takarítás közben. Az otthonának a padlásán rábukkant egy könyvre, amely majdnem 30 évig porosodott, és most egy kisebb vagyont érhet. Az egyik magazin szerint nem akármilyen kötetről van szó. Egy első kiadású Harry Potter és a bölcsek köve példányról, ráadásul kivételesen jó állapotban. A könyvet még 1997-ben kapta recenzióra Katrina McNinnall, aki akkoriban egy magazinnál dolgozott, és hetente több tucat kötetet küldtek neki. A Harry Potter akkor még ugye teljesen ismeretlen volt, így a könyv egyszerűen bekerült a majd elolvasom halomba, és onnan meg egyenesen a padlásra. Most közel 3 évtizeddel később derült ki, hogy a példány ritkaságnak számít, és a szakértők szerint nagyon komoly összegeket fizethetnek érte a gyűjtők. A ritka könyvek aukciós szakértője időkapszulának nevezte a kötetet, mert ennyire makulátlan állapotú első kiadás hát szinte még soha nem került elő. A könyv hamarosan aukcióra megy, és könnyen lehet, hogy a padlás porából egy életre szóló szerencse születik, mert hogy valószínűleg hát eléggé vaskos áron fog elkelni ez a kötet. Érdemes tehát feltúrni, ahogyan mondtam időnként, ugye a padlást és a pincét, bár nagy valószínűség szerint nálunk nem lapulnak ilyen kötetek, de azért rábukkanhatunk olyan kincsekre, amelyekből akár pénzt is csinálhatunk, mondjuk egy online piac téren, vagy éppen egy aukciós ház segítségével. Jó kutakodást kívánok nektek, mellé pedig hát adom az aláfestést itt a Plus FM-en a legnagyobb kedvencekkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Ismét túl vagyunk egy órán itt a Sláger Pluszban, a második etapot zárjuk május 20-án szerdán. A folytatásban már is vár benneteket kitűnő kollégám Ábrahám Miklós, a Plusz FM legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb híreivel természetesen, úgyhogy tájékozódjatok hiteles forrásból. A hírek után viszont én is érkezem vissza, és indítom a Sláger Plusz harmadik óráját még hozzá ezzel a dallal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy friss felmérés szerint a romániai dolgozók Európa leginkább elkötelezett munkavállalói közé tartoznak. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az élmezőnyben szerepel Európában a munkavállalói elkötelezettség tekintetében. Nálunk a dolgozók 31%-a visszanyúl felelősség teljesen a munkahelyéhez. Derül ki a Gallup intézet felméréséből. Az adat globális viszonylatban különösen figyelemre méltó, amikor is a munkavállalók motivációja és munkahelyi kötődése folyamatosan csökken. Európa immár 6. éve a világ legkevésbé elkötelezett régiója. Jól lehet, a kontinens dolgozói kevesebb stresszről számolnak be, mint az amerikaiak vagy a kanadaiak. A Gallup arra figyelmeztet, hogy a motiváció visszaesése súlyos gazdasági következményekkel járhat. A globális GDP akár 9%-a is elveszhet a munkahelyi elkötelezettség hiánya miatt. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt. Bizonyos esetekben pedig már nem szükséges a szomszédok közvetlen beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzat szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont nem. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt. Az utazási irodák azt tapasztalják, hogy Tunézia, Marokkó, de más könnyen megközelíthető európai célok irányában is berobbant a kereslet. Nőtt az érdeklődés a belföldi turizmus iránt is. Ebben az esetben a hegyek, a tengerpart, a Duna-delta, valamint a tematikus körútak is felkerültek a nyaralási listákra. Akkor továbbra is nagy a kereslet Törökország, Görögország és Egyiptom iránt. Az idegenforgalmi szakemberek szerint ezek még mindig jó árértékarányt kínálnak, és biztonságosnak számítanak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Lassan melegszik az idő, ma már 23 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megélénkülhet. Ugyanakkor jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, már a Sláger Plusz harmadik órájánál tartunk. Jó a csapat, jó a társaság, köszi szépen, hogy velem és velünk vagytok itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, 2026. május 20-án szerdán a hét közepén egészen pontosan. A mikrofonnál továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában is folytatódik a helyben járó rovatunk, folyamatosan hozom nektek a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig egy bulvár pletykával készültem, hát hosszú évek után végre elégtételt kaphat Shakira a spanyol bíróságtól. A részleteket szállítom, mindenképpen tartsatok velem, most pedig slágerek és magyar kedvencek a főszerepben, oké?
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margitnál! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: No kérem szépen, hát a múlt hét végén ugye hivatalosan is véget ért az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Festum Baradinum programsorozat, de van néhány utórendezvény, amelyet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Például holnap reggel 9 órától a Párciumi Keresztény Egyetem amfiteátrumában az Animéter elnevezésű animációs konferencia veszi majd kezdetét. A rendezvény célja, hogy teret adjon a térség animációs szakembereinek, valamint bemutasson a volt és jelenlegi hallgatók munkáit és alkotásait. 18 órától az Old Shave Rustic Events Hall-ban egy különleges könyvklub lesz, ahol Bauer Barbara Most élsz című regénye lesz a kiinduló pont, amely Máté Péter életének állít emléket. Szintén 18 órától a Kis Stúdió Színházban veszi kezdetét egy előadás, mely Kriza János, a 19. századi költő és népköltészeti gyűjtő munkássága előtt tiszteleg, a magyar népmesék világát közelebb hozva a mai közönséghez. A programokról egyébként a festumbaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást, én pedig kellemes időtöltést, tartalmas kikapcsolódást kívánok nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Zöld hírünk is van a mai Sláger Pluszban, ugyanis Nagyváradon elkezdték leszerelni a lakótelepi hulladéktároló szigetek rácsait, és ezek, valamint a kukák helyére leteszik a digitalizált ökológiai hulladékgyűjtő konténereket. A városban a megvalósítás ezen szakaszában összesen 367 hulladékgyűjtő pontot létesítenek, elsősorban Rogérius és Őssi város részekben, tájékoztat a polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága. Az új rendszert egyébként nem egységesen vezetik be a város teljes területén. A helyszíneket a lakóövezetek típusa, a népsűrűség, a technikai lehetőségek és a köztisztasági szolgáltatás megszervezése alapján határozták meg, és június végéig befejezik ezt a szakaszt. A hulladék elszállításának gyakoriságát a lakótársulásokkal kötött szerződések szabályozzák az alábbiak szerint. A vegyes hulladékot hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton szállítják el. A biológiailag lebomló hulladékot kedden, csütörtökön és vasárnap gyűjtik be. Az újrahasznosítható hulladékfrakciókat hétfőtől szombatig szállítják el. Az üveghulladékot hétfőn gyűjtik. A hulladékgyűjtő szigethez kizárólag a nagyváradi polgármesteri hivatal által kibocsátott belépőkártyákkal lehet majd hozzáférni. A régi hulladékgyűjtő platformokhoz használt kártyák nem lesznek kompatibilisek az új rendszerrel, az új belépőkártyákat pedig a lakótársulásokon keresztül osztják ki. Erről ne feledkezzetek meg.

A Sláger Plusz harmadik órájában a bulvárvilágból hoztam nektek egy friss hírt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Shakira újra a spanyol adóhatóság célkeresztjébe került. Egy magazin szerint a hatóság utólagos adóellenőrzést indított ellene, és akár több millió eurós bírság is lehet a vége. A vizsgálat a 2018-19-es időszakra fókuszál, amikor a hatóság szerint az énekesnő több bevételt is rossz kategóriában tüntethetett fel. A kolumbiai sztár már korábban is nagy port kavart az adóügyei miatt. 2023-ban egy másik perben 7,3 millió eurós bírságot fizetett, hogy elkerülje a börtönt. Most azonban a menedzsmentje azt mondja, Shakira teljesen együttműködik, és szerintük ez az új eljárás rutin ellenőrzés, nem pedig egy újabb nagy botrány. A spanyol adóhatóság viszont bekeményített. Azt állítják, hogy a sztár több éven át spanyol adórezidensnek számított, ezért minden bevételét hát ott kellett volna bevallania. A vizsgálat hónapokig is eltarthat természetesen, és csak ezután derül majd ki, hogy kell-e újabb bírságot fizetnie, vagy kell-e esetleg a börtöntől tartania. Ha minden szabályosan csinált, akkor szerintem egyébként nincs mitől tartania, és nem kell aggódnia, de mivel hát ugye korábban is voltak már ott szabálytalanságok, ezért nyilvánvaló, hogy az adóhatóság célkeresztjében maradt, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ha bármi történik az ügyben, vagy lesznek fejlemények, akkor hozom majd nektek itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Egyébként Shakirával kapcsolatban egy kis apróság, ugye, hát most dobta piacra a vadonatúj dalt, ugye a foci VB-vel kapcsolatban, úgyhogy hát nagy baj nincs szerintem egyébként az ő házatáján. Nálunk sem itt a Pluszon, már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ebben a pillanatban véget ér szerdán, május 20-án a Sláger Plusz egy újabb órája, a harmadikat zárjuk egészen pontosan, de ugye előttünk van még egy 60 perces etap, úgyhogy mindenképpen várlak benneteket, és tartsatok velem és velünk, és ugye azért mondom ezt többes számban, hiszen most átadom a stúdiót, a szót, a mikrofont, jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán viszont jövök vissza, mutatom nektek, hogy melyik dallal.

0: FM-en, interneten és mobilon.
1: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk, figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet. Inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot, írja elemzésében Kiselica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíj matricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs D-címen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinieta portálon, vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Lassan melegszik az idő, ma már 23 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megélénkülhet. Ugyanakkor jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
1: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
3: A Sláger Plusz utolsó negyedik órájához érkeztünk el május 20-án szerdán. Nagyon örülök neki, hogy még mindig itt vagytok, és hogy még mindig a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és természetesen engem, hiszen ebben a 60 percben is még én várlak benneteket itt a stúdióban, a keverőpult és a mikrofon mögött. Én Kessérű Tomi vagyok. Még mindig vannak nálam fontos információk, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, füleljetek. Az óra második felében pedig a filmes világból egy hír. Hát kérem szépen, itt a legújabb esélyes a James Bond főszerepére. Megint csak felkerült egy név a listára, hogy pontosan ki ő. Arról hozom a részleteket hamarosan. Nálunk pedig jönnek azok a dalok, amelyeket hát imádunk, a legnagyobb kedvencek, úgyhogy csapjunk bele az órába.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
1: És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szerdán is mi hozzuk nektek a legtöbb helyi hírt és a legfontosabb információkat itt a Pluszon, a Sláger Plusz negyedik órájában is, úgyhogy figyeljetek. Jelentős oktatásfejlesztési beruházás zajlik Nagyváradon. A város önkormányzata több mint 75 millió leértékben szerel fel iskolákat és óvodákat új bútorokkal, digitális eszközökkel és tanfelszereléssel az országos helyreállítási terv támogatásával. A projekt teljes egészében Európai Uniós finanszírozásból valósul meg. A nagyváradi polgármesteri hivatal közleményében azt írja, hogy a korszerűsítési program keretében összesen 43 iskola, líceum és óvoda, valamint a gyermekpalota részesül új eszközökből és berendezésekből. A projekt összértéke meghaladja a 75,2 millió lejt áfával együtt. A városban már zajlik az új bútorok és oktatási eszközök kiszállítása. Az önkormányzat szerint a cél nem csak az, hogy korszerűbb környezetben tanulhassanak a diákok, hanem az is, hogy a tanárok számára is modernebb és hatékonyabb oktatási feltételeket teremtsenek. A program egyik legnagyobb része a digitális felszerelések beszerzésére irányul. A tantermek számára több mint 19,4 millió leértékben vásárolnak digitális eszközöket, amelyeket legkésőbb augusztus közepéig szállítanak le. Emellett külön szerződések születtek az óvodai informatikai laborok, a természettudományos laboratóriumok és az iskolai szaktantermek digitális fejlesztésére is. Az oktatási intézményekben interaktív táblák, laptopok, all-in-one számítógépek, hangrendszerek, videokonferencia kamerák, nyomtatók és dokumentumszkennerek jelennek meg. Összesen egyébként 1322 tantermet és csoportszobát szerelnek fel digitális eszközökkel. Én meg ellátlak benneteket slágerekkel és magyar kedvencekkel, aztán nem sokára jövök még egy hírrel, gumikacsákkal kapcsolatban, úgyhogy figyeljetek!

No, már is itt vagyok a Pluszon, a Sláger Pluszban. Hát annak idején fiatal koromban volt egy zenekarom, és ennek az egyik legnagyobb slágere a Gumikacsa volt. Az most pont ide illene ehhez a hírhez, amit hozok nektek. Ugyanis idén is megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő Gumikacsa úsztató versenyt június 1-én gyermeknapon. A váradi Rotaract Klub által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a sebeskörös vizébe a Garasos hídról. A programok 12 órától kezdődnek, de maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki örökbe fogadhatja. Az első 50 beérkező kacsa gazdája jutalomban részesül. A résztvevők pedig több jótékonysági ügy egyikét támogathatják. Az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal, hogy ösztönözzék a diákok aktív életmódját. Ugyanakkor az agyszárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekciója, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az, amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli. Ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza a családok szétválásának megelőzése érdekében. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információt az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találtok, ott lehet regisztrálni is. Remélem, hogy sokan csatlakoznak a dologhoz, június 1-én lesz tehát a nagy gumikacsa úsztatás, erről ne feledkezzetek meg.

Hölgyeim és uraim, itt a Sláger Plusz negyedik órájában akkor a 007-es a főszerepben, hiszen új név került fel a James Bond jelöltek listájára, ez pedig mindenképpen izgalmas. Egy magazin szerint Tom Francis is beszállt a versenybe. Ő eddig egyébként főleg színházi munkáival vált is.

bújt Bond bőrébe még 69-ben. A jelöltek között ott van még a skót Jack Lauden is, aki a Dunkirk és a Két királynő után hát nagyon komoly esélyesnek számít. A Bond találgatások tehát újra felpörögtek, és egyre valószínűbb, hogy a stúdió hamarosan bejelenti, hogy kiveszi át Daniel Craig helyét, úgyhogy a fél szemünket és a fél fülünket rajta tartjuk a témán, a másikkal meghallgatjuk a Plusz FM-et, ugye?

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: A szerdai műszak is lement rendben. Nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket május 20-án itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek már a búcsúzom. Találkozunk holnap csütörtökön, kispénteken a szokott időben és helyen. Várlak benneteket akkor is, remélem, hogy ti is számítotok rám. No, én itt leszek, ez egészen biztos. A folytatásban pedig már is itt van Ábrahám Miklós, hiszen jönnek a hírek, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, úgyhogy további jó rádiózást kívánok nektek, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek! I know.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számla rendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világ készletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatba tesz közzé a honlapját. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hát már is szerdánál tartunk, 2026. május 20-a a dátum, ez pedig a hét közepe, illetve a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és 3-2-1-es tartol a sláger plusz a mikrofonnál, a következő 4 óra műsorvezető házigazdája Kessérű Tomi. Készüljetek füleket kinyitni, nagyon jó zenéket hozok magammal, természetesen nem hiányozhatnak a fontos helyi információk, és a színes hírek, az érdekességek sem a nagyvilágból. Az első órában ráadásul egy nagyon izgalmas témával készültem nektek, hát a gízai nagy piramis legújabb feltárt titka, hogy akár UFO rádió is lehetett. Nyomozunk az ügyben az óra második felében, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szép napot, nagyon szuper szerdát és jó rádiózást kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, rögtön egy fontos infóval indítunk itt a Sláger Pluszban. Már csak pár nap maradt arra, hogy az adófizetők felajánlják személyi jövedelemadójuk legfeljebb 3,5%-át civil szervezeteknek, egyházaknak vagy magánösztöndíjak támogatására. A 230-as nyomtatvány leadási határideje idén május 25-én jár le. Az adófelajánlás nem kerül plusz pénzbe az adózónak. Ugyanakkor egy-egy civil szervezet számára a működés vagy akár a túlélés feltételét jelentheti. A lehetőséggel jelenleg elsősorban azok élhetnek, akik bérjövedelmet vagy azzal egyenértékű jövedelmet szereztek. A támogatott szervezet lehet egyesület, alapítvány vagy egyházi intézmény, de csak akkor jogosult a pénz fogadására, ha szerepel az adóhatóság külön nyilvántartásában, az adókedvezményre jogosult non-profit szervezetek és egyházi egységek regiszterében. Az ügyintézéshez a 230-as űrlapot kell kitölteni. Ebben meg kell adni az adózó személyes adatait, valamint a támogatni kívánt szervezet nevét, adószámát és bankszámlaszámát. A nyomtatvány online is benyújtható, a SZEPEVEN felületein keresztül, de papír alapon is leadható az adóhivatalnál vagy postán. Emellett lehetőség van arra is, hogy maga a támogatott szervezet gyűjtse össze és továbbítsa az űrlapokat az ANAF felé. Számos egyesület és alapítvány már online kitölthető űrlapokat is biztosít, így az adófelajánlás néhány perc alatt egyszerűen elintézhető. Ezért érdemes közvetlenül a támogatni kívánt szervezetnél érdeklődni. A szabályozás azt is lehetővé teszi, hogy az adózó akár 2 évre előre ugyanazt a kedvezményezettet jelölje meg. Ilyenkor elegendő egyszer kitölteni a megfelelő rubrikát, és a következő évben már nem kell újabb kérelmet benyújtani ugyanarra a szervezetre. A kérelmeket a határidő lejárata után már nem veszik figyelembe, ezért azok, akik még nem rendelkeztek a 3,5%-ról, legkésőbb a jövő hét elejéig intézhetik el a felajánlást, úgyhogy erről ne feledkezzetek meg. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én pedig felajánlom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon.

0: slágerek és magyar kedvencek dübörög szerdán a Plusz FM-en, a Sláger Plusz természetesen, és hozom nektek folyamatosan a fontos információkat is. Sokan úgy gondolják, hogy ha egy társasházban már több lakó is beépítette a balkonját, akkor ezt bárki különösebb engedély nélkül megteheti. A romániai szabályozás szerint azonban az erkélyek beépítéséhez továbbra is építési engedély szükséges, még akkor is, ha a tömbházban már léteznek hasonló átalakítások. A különbség inkább az, hogy az elmúlt években egyszerűsödött az engedélyeztetési eljárás, így kevesebb dokumentummal lehet elindítani az ügyintézést. Az engedély továbbra is a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A tulajdonosnak be kell nyújtania az építészeti ismertetőt, a felmérési rajzot, a homlokzati tervet, valamint az erkély beépítésére vonatkozó műszaki javaslatot. A dokumentáció része az eredeti tervező jóváhagyása is. Ez sok régi tömbház esetében problémát jelenthet, mivel a tervező már gyakran nem elérhető, vagy a dokumentáció hiányos. Ilyen helyzetben a törvény lehetővé teszi, hogy az érintett lakásra vagy helyiségre készített műszaki szakvéleménnyel helyettesítsék ezt a jóváhagyást. A szabályozása a hozzájárulások terén is változott. A földszinti lakások esetében például 2020 óta már nem minden esetben szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezését kérni, elegendő lehet a lakótársulás jóváhagyása. Ez azonban nem általános könnyítés minden helyzetre. A törvény szerint ez a szabály főként olyan munkálatokra alkalmazható, amelyek biztonsági okból történnek, a zaj vagy a szennyezés csökkentését szolgálják, illetve a lakók egészségének és biztonságának védelmét célozzák. Az engedély nélküli munkálatok ugyanakkor bírságot is maguk után vonhatnak, és az önkormányzat akár az eredeti állapot visszaállítását is elrendelheti. Emiatt a szakemberek szerint a még kisebbnek tűnő tömbházi átalakítások esetében is érdemes előzetesen tájékozódni a helyi szabályokról és az engedélyeztetési feltételekről. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csak szabályosan mindent!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: Igazi szenzáció!
4: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
5: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatjuk a legnagyobb kedvencekkel a Sláger Pluszt itt a Plusz FM-en, aztán pedig hozom a mai nap legizgalmasabb hírét, méghozzá a gízai nagy piramissal kapcsolatban, ami akár UFO rádió is lehet, hogy pontosan mi a történet, azt elmondom nektek nem is olyan sokára, várlak benneteket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, a Sláger Plusz első órájában akkor a mai nap legizgalmasabb témája egy kis ufológia, bár nem vagyok benne biztos, hogy létezik ilyen szó, de mindenképpen figyeljetek. Hát kérem szépen, új elmélet kavarta fel a tudományos világot. A kutatók szerint ugyanis a gízai nagy piramis nem csak egy sírhely, hanem akár egy kozmikus kommunikációs jeladó is lehetett. A tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a piramis elképesztően pontos tájolása és méretei olyan matematikai mintázatokat mutatnak, amelyeket mondjuk egy fejlett civilizáció is felismerne. A legizgalmasabb rész az egészben, hogy a piramis koordinátái feltűnően közel vannak a fénysebesség számértékéhez. A régészek többsége szerint ez valószínűleg véletlen, de a kutatók nem zárják ki, hogy szándékos jelzés lehetett. A tanulmány megerősíti a belső spirális rámpa elméletét is, amely szerint a több tonnás köveket egy csigavonalban futó belső rámpán húzták fel. Ez magyarázná, hogy hogyan épült fel ilyen gyorsan és precízen a piramis. A kozmikus jeladó teória egyelőre spekulatív, de nagyon jól mutatja, hogy a nagy piramis még ma is tele van megválaszolatlan kérdésekkel. Nagyon izgalmas egyébként a téma, amit a kutatók feldobtak és amiről beszélgetnek, és a legizgalmasabb az egészben talán az, hogy ki tudja, lehet, hogy ez a jeladó még mind a mai napig működik, és egyszer csak majd bekopogtatnak hozzánk a földön kívüliek. Várjuk őket nagyon sok szeretettel, bízom benne, hogy békében érkeznek. Addig meghallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket, ezt akár nekik is kilőhetnénk a világűrbe.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Kérem szépen, a Sláger Plusz első óráját akkor most lezárjuk, és megyünk tovább. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek természetesen. Szerda van, úgyhogy a mai napon ebben Ábrahám Miklós kollégám lesz a segítségünkre. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Amíg ő hozza a híreket, addig én természetesen válogatom össze nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Itt van az a dal, amivel jövök vissza a hírek után.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlás esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3 az 1-ben, a nitrogén mellett magnéziumot és kalciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egy friss felmérés szerint a romániai dolgozók Európa leginkább elkötelezett munkavállalói közé tartoznak. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az élmezőnyben szerepel Európában a munkavállalói elkötelezettség tekintetében. Nálunk a dolgozók 31%-a viszonyul felelősségteljesen a munkahelyéhez. Derül ki a Gallup intézet felméréséből. Az adat globális viszonylatban különösen figyelemre méltó, amikor is a munkavállalók motivációja és munkahelyi kötődése folyamatosan csökken. Európa immár 6. éve a világ legkevésbé elkötelezett régiója. Jól lehet, a kontinens dolgozói kevesebb stresszről számolnak be, mint az amerikaiak vagy a kanadaiak. A Gallup arra figyelmeztet, hogy a motiváció visszaesése súlyos gazdasági következményekkel járhat. A globális GDP akár 9%-a is elveszhet a munkahelyi elkötelezettség hiánya miatt. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt. Bizonyos esetekben pedig már nem szükséges a szomszédok közvetlen beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzat szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont nem. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt. Az utazási irodák azt tapasztalják, hogy Tunézia, Marokkó, de más könnyen megközelíthető európai célok irányában is berobbant a kereslet. Nőtt az érdeklődés a belföldi turizmus iránt is. Ebben az esetben a hegyek, a tengerpart, a Duna-delta, valamint a tematikus körútak is felkerültek a nyaralási listákra. Ugyanakkor továbbra is nagy a kereslet Törökország, Görögország és Egyiptom iránt. Az idegenforgalmi szakemberek szerint ezek még mindig jó árértékarányt kínálnak, és biztonságosnak számítanak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Lassan melegszik az idő, ma már 23 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megélénkülhet. Ugyanakkor jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onestilar utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilar utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és 14 P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onestilar és Lepusolui utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Lepusolui utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szújisolói utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országútat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, ami a városból kifelé, a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Szerdán folytatódik a Sláger Plusz a kedvenc adótokon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Plusz FM-en természetesen. 2026. május 20-a a pontos dátum, a mikrofonnál pedig ebben a 60 percben is Keserű Tomi. Érdemes időnként szétnézni a pincében, a padláson és a szekrények mélyén. Ugyanis képzeljétek el, közel 30 évig porosodott egy padláson egy vagyont érő Harry Potter kötet. Hogy melyikről van szó, az kiderül hamarosan. Közben jönnek a Nagyvilág, az Ország és Nagyvárad legfrissebb hírei is természetesen, valamint azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Indulhatunk?
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kellemes szerdát nektek itt a Sláger Plusz második órájában a Plusz FM-en. No, újabb fontos info. A határozott időre alkalmazott munkavállalók a szerződés lejárata után is jogosultak lehetnek munkanélküli segélyre, amennyiben teljesítik a törvényben előírt feltételeket. Azok a személyek is kérhetnek munkanélküli segélyt, akiknek a határozott idejű munkaszerződése egyszerűen lejár. A törvény szerint ez nem minősül a munkavállaló hibájából bekövetkező munkaviszony megszűnésnek. A támogatás azonban nem jár automatikusan, hiszen az egyik legfontosabb feltétel, hogy az érintett személy az elmúlt 24 hónapban legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezzen. Emellett az érintett nem rendelkezhet 660 lejt meghaladó más rendszeres jövedelemmel. További feltétel, hogy az érintett még ne legyen jogosult nyugdíjra. Kiemelten fontos a határidők betartása is. A kérelmet a lakhely szerint illetékes munkaerő elhelyezési ügynökségnél kell benyújtani. Ha ezt legfeljebb 10 napon belül megteszik a munkaviszony megszűnését követően, akkor a támogatás már a munkahely elvesztését követő naptól járhat. Amennyiben a kérelmet később nyújtják be, a munkanélküli segélyt csak a regisztráció napjától folyósítják. A törvény ugyanakkor legfeljebb 12 hónapot enged a kérvény benyújtására, ezt követően a jogosultság végleg elveszik. A munkaviszony megszüntetésének módja szintén döntő jelentőségű. Nem jár munkanélküli segély azoknak, akik saját maguk mondanak fel, közös megegyezéssel szüntetik meg a szerződésüket, fegyelmi okból veszítik el állásukat, vagy nyugdíjba vonulnak. Remélem, hogy tudtam segíteni az infókkal. Köszönöm a figyelmeteket, folytatódik a Plusz FM-en a Sláger Plusz.

0: Itt a pluszon az autósoknak is hozok egy hírt a folytatásban. Újabb fontos lépést tette a közszolgáltatások digitalizálása felé a nagyváradi önkormányzat. Egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Primeriai 3 szám alatt található, a villamos sínek közelében és már a lakosság rendelkezésére áll. Az intelligens automata egyébként nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését anélkül, hogy a lakosoknak ügyfélszolgálati ablakhoz kellene menniük. Például a helyi adókat és illetékeket, épület, telek és gépjárműadó, anyakönyvi díjak, szabálysértési bírságok vagy személyi nyilvántartási illetékek, közüzemi számlákat, beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat, úgyhogy innentől kezdve ez már nem csak az autósokra vonatkozik természetesen. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel is. Minden tranzakció után nyugtát bocsát ki, a számlák és adók befizetése pedig vonalkód beolvasásával is elvégezhető. A Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbáljátok ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások, amelyek hát megkönnyítik az életünket és a mindennapjainkat. Úgyhogy tesztre fel. Közben megjönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeát csupán 12,49-ban, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Homok vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Ringszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz második órájában most ismét pörögnek a legnagyobb kedvencek, aztán pedig hozom majd nektek az óra hírét azzal kapcsolatban, hogy időnként bizony nem árt otthon szétnézni és jól kitakarítani, mert akár kincsekre is bukkanhatunk. Mondjuk ez nálunk is így van a Sláger Pluszban is, figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a...

A Schlager Plusz második órájában akkor takarítsunk egy kicsit, hát nézzünk szét a padláson, a pincében és a szekrények mélyén. Ki tudja, milyen kincsre bukkanunk. Erre itt a bizonyíték és a példa. Egy skót nő élete egyik legnagyobb meglepetését élte át egy egyszerű nagy takarítás közben. Az otthonának a padlásán rábukkant egy könyvre, amely majdnem 30 évig porosodott, és most egy kisebb vagyont érhet. Az egyik magazin szerint nem akármilyen kötetről van szó. Egy első kiadású Harry Potter és a bölcsek köve példányról, ráadásul kivételesen jó állapotban. A könyvet még 1997-ben kapta recenzióra Katrina McNinnall, aki akkoriban egy magazinnál dolgozott, és hetente több tucat kötetet küldtek neki. A Harry Potter akkor még ugye teljesen ismeretlen volt, így a könyv egyszerűen bekerült a majd elolvasom halomba, és onnan meg egyenesen a padlásra. Most közel 3 évtizeddel később derült ki, hogy a példány ritkaságnak számít, és a szakértők szerint nagyon komoly összegeket fizethetnek érte a gyűjtők. A ritka könyvek aukciós szakértője időkapszulának nevezte a kötetet, mert ennyire makulátlan állapotú első kiadás hát szinte még soha nem került elő. A könyv hamarosan aukcióra megy, és könnyen lehet, hogy a padlás porából egy életre szóló szerencse születik, mert hogy valószínűleg hát eléggé vaskos áron fog elkelni ez a kötet. Érdemes tehát feltúrni, ahogyan mondtam időnként, ugye a padlást és a pincét, bár nagy valószínűség szerint nálunk nem lapulnak ilyen kötetek, de azért rábukkanhatunk olyan kincsekre, amelyekből akár pénzt is csinálhatunk, mondjuk egy online piac téren, vagy éppen egy aukciós ház segítségével. Jó kutakodást kívánok nektek, mellé pedig hát adom az aláfestést itt a Plusz FM-en a legnagyobb kedvencekkel. Come on, get

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Ismét túl vagyunk egy órán itt a Sláger Pluszban, a második etapot zárjuk május 20-án szerdán. A folytatásban már is vár benneteket kitűnő kollégám Ábrahám Miklós, a Plusz FM legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb híreivel természetesen, úgyhogy tájékozódjatok hiteles forrásból. A hírek után viszont én is érkezem vissza, és indítom a Sláger Plusz harmadik óráját még hozzá ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk, figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, melegrekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet. Inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot, írja elemzésében Kiselica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíj matricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük. amelyet regisztrációs D-címen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinieta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, melegrekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Lassan melegszik az idő, ma már 23 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megélénkülhet. Ugyanakkor jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon, az Onnes Tilar utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onnes Tilar utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Casaban útra is. A 14-es és 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onnes Tilar és Lepusuli utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löpusuli utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szóisoló utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti, a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, ami a városból kifelé, a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton. Ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, már a Sláger Plusz harmadik órájánál tartunk. Jó a csapat, jó a társaság, köszi szépen, hogy velem és velünk vagytok itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, 2026. május 20-án szerdán a hét közepén egészen pontosan. A mikrofonnál továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában is folytatódik a helyben járó rovatunk, folyamatosan hozom nektek a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig egy bulvár pletykával készültem, hát hosszú évek után végre elégtételt kaphat Shakira a spanyol bíróságtól. A részleteket szállítom, mindenképpen tartsatok velem, most pedig slágerek és magyar kedvencek a főszerepben, oké?
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: No kérem szépen, hát a múlt hét végén ugye hivatalosan is véget ért az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Festum Baradinum programsorozat, de van néhány utórendezvény, amelyet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Például holnap reggel 9 órától a Párciumi Keresztény Egyetem amfiteátrumában az Animéter elnevezésű animációs konferencia veszi majd kezdetét. A rendezvény célja, hogy teret adjon a térség animációs szakembereinek, valamint bemutassa a volt és jelenlegi hallgatók munkáit és alkotásait. 18 órától az Old Shave Rustic Events Hall-ban egy különleges könyvklub lesz, ahol Bauer Barbara Most élsz című regénye lesz a kiinduló pont, amely Máté Péter életének állít emléket. Szintén 18 órától a Kis Stúdió Színházban veszi kezdetét egy előadás, mely Kriza János, a 19. századi költő és népköltészeti gyűjtő munkássága előtt tiszteleg, a magyar népmesék világát közelebb hozva a mai közönséghez. A programokról egyébként a festumbaradinum.ról weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást, én pedig kellemes időtöltést, tartalmas kikapcsolódást kívánok nektek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: zöld hírünk is van a mai Sláger Pluszban, ugyanis Nagyváradon elkezdték leszerelni a lakótelepi hulladéktároló szigetek rácsait, és ezek, valamint a kukák helyére leteszik a digitalizált ökológiai hulladékgyűjtő konténereket. A városban a megvalósítás ezen szakaszában összesen 367 hulladékgyűjtő pontot létesítenek, elsősorban Rogérius és Őssi város részekben, tájékoztat a polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága. Az új rendszert egyébként nem egységesen vezetik be a város teljes területén. A helyszíneket a lakóövezetek típusa, a népsűrűség, a technikai lehetőségek és a köztisztasági szolgáltatás megszervezése alapján határozták meg, és június végéig befejezik ezt a szakaszt. A hulladék elszállításának gyakoriságát a lakótársulásokkal kötött szerződések szabályozzák az alábbiak szerint. A vegyes hulladékot hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton szállítják el. A biológiailag lebomló hulladékot kedden, csütörtökön és vasárnap gyűjtik be. Az újrahasznosítható hulladékfrakciókat hétfőtől szombatig szállítják el, az üveghulladékot hétfőn gyűjtik. A hulladékgyűjtő szigethez kizárólag a nagyváradi polgármesteri hivatal által kibocsátott belépőkártyákkal lehet majd hozzáférni. A régi hulladékgyűjtő platformokhoz használt kártyák nem lesznek kompatibilisek az új rendszerrel, az új belépőkártyákat pedig a lakótársulásokon keresztül osztják ki, erről ne feledkezzetek meg.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorului út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ban, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
4: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz harmadik órájában is lesz témánk természetesen, méghozzá a kolumbiai köldök királynővel, Shakirával kapcsolatban, aki hát hosszú évek után végre elégtételt kaphat a spanyol bíróságtól, vagy mégsem, mert hogy most vizsgálódik ellene az adóhatóság, hogy pontosan miért, az is kiderül hamarosan. Tartsatok velem!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Sláger plusz harmadik órájában a bulvárvilágból hoztam nektek egy friss hírt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Shakira újra a spanyol adóhatóság célkeresztjébe került. Egy magazin szerint a hatóság utólagos adóellenőrzést indított ellene, és akár több millió eurós bírság is lehet a vége. A vizsgálat a 2018-19-es időszakra fókuszál, amikor a hatóság szerint az énekesnő több bevételt is rossz kategóriában tüntethetett fel. A kolumbiai sztár már korábban is nagy port kavart az adóügyei miatt. 2023-ban egy másik perben 7,3 millió eurós bírságot fizetett, hogy elkerülje a börtönt. Most azonban a menedzsmentje azt mondja, Shakira teljesen együttműködik, és szerintük ez az új eljárás rutin ellenőrzés, nem pedig egy újabb nagy botrány. A spanyol adóhatóság viszont bekeményített. Azt állítják, hogy a sztár több éven át spanyol adórezidensnek számított, ezért minden bevételét hát ott kellett volna bevallania. A vizsgálat hónapokig is eltarthat természetesen, és csak ezután derül majd ki, hogy kell-e újabb bírságot fizetnie, vagy kell-e esetleg a börtöntől tartania. Ha mindent szabályosan csinált, akkor szerintem egyébként nincs mitől tartania, és nem kell aggódnia, de mivel hát ugye korábban

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Ebben a pillanatban véget ér szerdán, május 20-án a Sláger Plusz egy újabb órája, a harmadikat zárjuk egészen pontosan, de ugye előttünk van még egy 60 perces etap, úgyhogy mindenképpen várlak benneteket, és tartsatok velem és velünk, és ugye azért mondom ezt többes számban, hiszen most átadom a stúdiót, a szót, a mikrofont, jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól. Aztán viszont jövök vissza, mutatom nektek, hogy melyik dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Igazi szenzáció.
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt az egykori Remát üzlethelyén Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már három termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos.
4: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Védje talaját és növelje hozamát a Genesis Green Max-szal. Ez a speciális nitrogén műtrágya nem csak táplál, de gyógyít is. Kiemelkedő kalcium és magnézium tartalma egyetlen menetben fedezi növényei teljes igényét. Minden tonna Green Max felér egy méztrágyázással. Javítja a talajszerkezetet és a vízháztartást, így növényei a szélsőséges aszályt is jobban bírják. Green Max. A nitrogén, a kalcium és a magnézium ereje egyetlen szemcsében. A pontos részletekért keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy kattintson a genesispartner.ro oldalra.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számla rendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világ készletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön gyakorlatba tesz közzé a honlapját. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Lassan melegszik az idő, ma már 23 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 9 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, viszont a szél megélénkülhet. Ugyanakkor jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onestillar utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onestillar utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onestillar és Lepusolui utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Lepusolui utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szuisolói utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országútat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, ami a városból kifelé, a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton. Ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: A Sláger Plusz utolsó negyedik órájához érkeztünk el május 20-án szerdán. Nagyon örülök neki, hogy még mindig itt vagytok, és hogy még mindig a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és természetesen engem, hiszen ebben a 60 percben is még én várlak benneteket itt a stúdióban, a keverőpult és a mikrofon mögött. Én Kessérű Tomi vagyok. Még mindig vannak nálam fontos információk, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, füleljetek. Az óra második felében pedig a filmes világból egy hír. Hát kérem szépen, itt a legújabb esélyes a James Bond főszerepére. Megint csak felkerült egy név a listára, hogy pontosan ki ő. Arról hozom a részleteket hamarosan. Nálunk pedig jönnek azok a dalok, amelyeket hát imádunk, a legnagyobb kedvencek, úgyhogy csapjunk bele az órába.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szerdán is mi hozzuk nektek a legtöbb helyi hírt és a legfontosabb információkat itt a Pluszon, a Sláger Plusz negyedik órájában is, úgyhogy figyeljetek. Jelentős oktatásfejlesztési beruházás zajlik Nagyváradon. A város önkormányzata több mint 75 millió leértékben szerel fel iskolákat és óvodákat új bútorokkal, digitális eszközökkel és tanfelszereléssel az országos helyreállítási terv támogatásával. A projekt teljes egészében Európai Uniós finanszírozásból valósul meg. A nagyváradi polgármesteri hivatal közleményében azt írja, hogy a korszerűsítési program keretében összesen 43 iskola, líceum és óvoda, valamint a gyermekpalota részesül új eszközökből és berendezésekből. A projekt összértéke meghaladja a 75,2 millió lejt áfával együtt. A városban már zajlik az új bútorok és oktatási eszközök kiszállítása. Az önkormányzat szerint a cél nem csak az, hogy korszerűbb környezetben tanulhassanak a diákok, hanem az is, hogy a tanárok számára is modernebb és hatékonyabb oktatási feltételeket teremtsenek. A program egyik legnagyobb része a digitális felszerelések beszerzésére irányul. A tantermek számára több mint 19,4 millió leértékben vásárolnak digitális eszközöket, amelyeket legkésőbb augusztus közepéig szállítanak le. Emellett külön szerződések születtek az óvodai informatikai laborok, a természettudományos laboratóriumok és az iskolai szaktantermek digitális fejlesztésére is. Az oktatási intézményekben interaktív táblák, laptopok, all-in-one számítógépek, hangrendszerek, videokonferencia kamerák, nyomtatók és dokumentumszkennerek jelennek meg. Összesen egyébként 1322 tantermet és csoportszobát szerelnek fel digitális eszközökkel. Én meg ellátlak benneteket slágerekkel és magyar kedvencekkel, aztán nem sokára jövök még egy hírrel, gumikacsákkal kapcsolatban, úgyhogy figyeljetek!

0: No, már is itt vagyok a Pluszon, a Sláger Pluszban. Hát annak idején fiatal koromban volt egy zenekarom, és ennek az egyik legnagyobb slágere a Gumikacsa volt. Az most pont ide illene ehhez a hírhez, amit hozok nektek. Ugyanis idén is megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő Gumikacsa úsztató versenyt június 1-én gyermeknapon. A Váradi Rataract Klub által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a sebeskörös vizébe a Garasos hídról. A programok 12 órától kezdődnek, de maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki örökbe fogadhatja. Az első 50 beérkező kacsa gazdája jutalomban részesül. A résztvevők pedig több jótékonysági ügy egyikét támogathatják. Az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal, hogy ösztönözzék a diákok aktív életmódját. Ugyanakkor az agyszárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekciója, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az, amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli. Ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza a családok szétválásának megelőzése érdekében. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információt az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találtok, ott lehet regisztrálni is. Remélem, hogy sokan csatlakoznak a dologhoz, június 1-én lesz tehát a nagy gumikacsa úsztatás, erről ne feledkezzetek meg.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan láss tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No hát a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk. Hozom majd nektek a hírt a 007-es ügynökkel kapcsolatban. Hát ugye nagyon hosszú ideje megy a találgatás, hogy vajon ki lesz a következő, ugye Daniel Craig után, ki lesz az újabb főszereplő, az újabb James Bond. Hát kérem szépen, egy vadonatúj név került fel a listára, hogy ki ő, az kiderül hamarosan, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hölgyeim és uraim, itt a Sláger Plusz negyedik órájában akkor a 007-es a főszerepben, hiszen új név került fel a James Bond jelöltek listájára, ez pedig mindenképpen izgalmas. Egy magazin szerint Tom Francis is beszállt a versenybe. Ő eddig egyébként főleg színházi munkáival vált ismerté, Olivier díjat is nyert és Tony jelölést is kapott, vagyis a szakma már most nagyra tartja, még ha a filmrajongók esetleg kevésbé is ismerik. A castingot a legendás Nina Gold vezeti az Amazon MGM Studios megbízásából, és úgy tűnik, most már tényleg felpörögtek a válogatások. Francis olyan nevek mellé érkezik a listára, mint Callum Turner, Harris Dickinson, a mindössze 22 éves Louis Partridge, vagy a sokat emlegetett Jacob Elordi. A cikk egyébként megjegyzi, Elordi ausztrál, de ez nem akadály, hiszen George Lazenby is ausztrálként bújt Bond bőrébe még 69-ben. A jelöltek között ott van még a skót Jack Lauden is, aki a Dunkirk és a Két királynő után hát nagyon komoly esélyesnek számít. A Bond találgatások tehát újra felpörögtek, és egyre valószínűbb, hogy a stúdió hamarosan bejelenti, hogy kiveszi át Daniel Craig helyét, úgyhogy a fél szemünket és a fél fülünket rajta tartjuk a témán, a másikkal meghallgatjuk a Plusz FM-et, ugye?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: testére vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: A szerdai műszak is lement rendben. Nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket május 20-án, itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek már a búcsúzom. Találkozunk holnap csütörtökön, kispénteken, a szokott időben és helyen. Várlak benneteket akkor is, remélem, hogy ti is számítotok rám. No, én itt leszek, ez egészen biztos. A folytatásban pedig már is itt van Ábrahám Miklós, hiszen jönnek a hírek, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, úgyhogy további jó rádiózást kívánok nektek, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3 az 1-ben, a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
3: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
4: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy friss felmérés szerint a romániai dolgozók Európa leginkább elkötelezett munkavállalói közé tartoznak. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az élmezőnyben szerepel Európában a munkavállalói elkötelezettség tekintetében. Nálunk a dolgozók 31%-a viszonyul felelősségteljesen a munkahelyéhez. Derül ki a Gallup intézet felméréséből. Az adat globális viszonylatban különösen figyelemre méltó, amikor is a munkavállalók motivációja és munkahelyi kötődése folyamatosan csökken. Európa immár 6. éve a világ legkevésbé elkötelezett régiója. Jól lehet, a kontinens dolgozói kevesebb stresszről számolnak be, mint az amerikaiak vagy a kanadaiak. A Gallup arra figyelmeztet, hogy a motiváció visszaesése súlyos gazdasági következményekkel járhat. A globális GDP akár 9%-a is elveszhet a munkahelyi elkötelezettség hiánya miatt. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt. Bizonyos esetekben pedig már nem szükséges a szomszédok közvetlen beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzat szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont nem. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt. Az utazási irodák azt tapasztalják, hogy Tunézia, Marokkó, de más könnyen megközelíthető európai célok irányában is beroppant a kereslet. Nőtt az érdeklődés a belföldi turizmus iránt is. Ebben az esetben a hegyek, a tengerpart, a Duna-delta, valamint a tematikus körútak is felkerültek a nyaralási listákra. Ugyanakkor továbbra is nagy a kereslet Törökország, Görögország és Egyiptom iránt. Az idegenforgalmi szakemberek szerint ezek még mindig jó árértékarányt kínálnak, és biztonságosnak számítanak.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes. Az eseményt a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a...

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció!
2: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon! Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet. Inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot, írja elemzésében Kiselica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíj matricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díjcímen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinietta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: ismer.
1: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en. A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Vágja szét az éjjelt, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: Ez a Zenevonat
2: a Plusz FM-en.
0: A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.

0: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en.
1: Olyan ő, hogy megáll az

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos.
4: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számla rendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világ készletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatba tesz közzé a honlapját. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
0: És most Nagyváradról
1: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy friss felmérés szerint a romániai dolgozók Európa leginkább elkötelezett munkavállalói közé tartoznak. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az élmezőnyben szerepel Európában a munkavállalói elkötelezettség tekintetében. Nálunk a dolgozók 31%-a visszanyúl felelősségteljesen a munkahelyéhez. Derül ki a Gallup intézet felméréséből. Az adat globális viszonylatban különösen figyelemre méltó, amikor is a munkavállalók motivációja és munkahelyi kötődése folyamatosan csökken. Európa immár 6. éve a világ legkevésbé elkötelezett régiója. Jól lehet, a kontinens dolgozói kevesebb stresszről számolnak be, mint az amerikaiak vagy a kanadaiak. A Gallup arra figyelmeztet, hogy a motiváció visszaesése súlyos gazdasági következményekkel járhat. A globális GDP akár 9%-a is elveszhet a munkahelyi elkötelezettség hiánya miatt. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt. Bizonyos esetekben pedig már nem szükséges a szomszédok közvetlen beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzat szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont nem. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt. Az utazási irodák azt tapasztalják, hogy Tunézia, Marokkó, de más könnyen megközelíthető európai célok irányában is berobbant a kereslet. Nőtt az érdeklődés a belföldi turizmus iránt is. Ebben az esetben a hegyek, a tengerpart, a Duna-delta, valamint a tematikus körutak is felkerültek a nyaralási listákra. Ugyanakkor továbbra is nagy a kereslet Törökország, Görögország és Egyiptom iránt. Az idegenforgalmi szakemberek szerint ezek még mindig jó árértékarányt kínálnak, és biztonságosnak számítanak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában. Legalábbis az előrejelzések alapján. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet. Inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. Írja elemzésében Kiselica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíjmatricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs D-címen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinietta portálon, vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számlarendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világkészletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapján. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
0: És legkedvesebb magyar kedvence.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy friss felmérés szerint a romániai dolgozók Európa leginkább elkötelezett munkavállalói közé tartoznak. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az élmezőnyben szerepel Európában a munkavállalói elkötelezettség tekintetében. Nálunk a dolgozók 31%-a viszonyul felelősségteljesen a munkahelyéhez. Derül ki a Gallup intézet felméréséből. Az adat globális viszonylatban különösen figyelemre méltó, amikor is a munkavállalók motivációja és munkahelyi kötődése folyamatosan csökken. Európa immár 6. éve a világ legkevésbé elkötelezett régiója. Jól lehet, a kontinens dolgozói kevesebb stresszről számolnak be, mint az amerikaiak vagy a kanadaiak. A Gallup arra figyelmeztet, hogy a motiváció visszaesése súlyos gazdasági következményekkel járhat. A globális GDP akár 9%-a is elveszhet a munkahelyi elkötelezettség hiánya miatt. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban. Ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt. Bizonyos esetekben pedig már nem szükséges a szomszédok közvetlen beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzat szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik városrészben viszont nem. A földközi tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. A térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt. Az utazási irodák azt tapasztalják, hogy Tunézia, Marokkó, de más könnyen megközelíthető európai célok irányában is berobbant a kereslet. Nőtt az érdeklődés a belföldi turizmus iránt is. Ebben az esetben a hegyek, a tengerpart, a Duna-delta, valamint a tematikus körútak is felkerültek a nyaralási listákra. Akkor továbbra is nagy a kereslet Törökország, Görögország és Egyiptom iránt. Az idegenforgalmi szakemberek szerint ezek még mindig jó árértékarányt kínálnak, és biztonságosnak számítanak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plus FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet. Inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot, írja elemzésében Kiselica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinettes.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével ahhoz, hogy útdíjmatricát értékesítsenek. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs D-címen számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinieta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra és aszályra kell készülni idén Európában, legalábbis az előrejelzések alapján. A szakértők egyre többet emlegetik az El Niño és Super El Niño hatást. Ez egy 2-7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségéből alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Maga a szó spanyolul kisfiút jelent. A legerőteljesebb felmelegedés általában decemberben, karácsony környékén következik be. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t is jeleznek. Utóbbi esetében a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot. Ez még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek, erős aszályok jöhetnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet. Magánszemélyekre is kiterjesztették volna a kötelező e-számlarendszert, de a képviselőház elvetette a javaslatot. Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a globális olajpiacok látszólag stabilan működnek, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európa akár már a hónap végére fizikai olajhiánnyal szembesülhet, mivel a világkészletei gyors ütemben apadnak. Számolt be róla a CNBC. Az elemzők arra számítanak, hogy az üzemanyagok iránti kereslet a következő hetekben jelentősen növekedik majd, amint közeledik a nyári utazási szezon, valamint az amerikai és brit ünnepi időszak. Ez tovább fokozhatja a nyomást az amúgy is feszült piacon. Amennyiben a hormuzi szoros újranyitása június végéig húzódik, a piaci nyomás mélyebb és tartósabb lesz, és az ellátás normalizálódása várhatóan csak szeptemberben kezdődik meg. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy még hosszabb blokád esetén az olajára akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet, miközben a piac feszült állapota egészen 2027-ig is fennmaradhat. Júniustól elektronikus számlát kellett volna kibocsátaniuk a szerzői jogdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyeknek is. De a képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága végül elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát. A szabályozás az újságírókat, fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal. Vagyis nem jogi személyiség. Egy módosítás viszont mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. Elfogadták azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évi rendszerességgel nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az országos adóhatóságnak. A jogszabályjavaslat szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról. Az 5000 lennél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapján. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.